0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 10 éve indította a Maradék nélkül programot a Nébi. Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat. Marad a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a környezettudatos és takarékos megoldásokra hívják fel a figyelmet. Részletek Nemes Imrétől, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökétől.
2: Az elmúlt 10 évben több mint 45 000 diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
1: 2 fontos felújításba kezd a héten a MÁV. Mától Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak nagyjából 1 hónapon keresztül. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Holnap Szerencsés Nyíregyháza között indul a munka. Ez egész nyáron tart. Az utasok átszállásra, pótlóbuszokra, hosszabb menetidőre készülhetnek. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és biztosítsák a mindennapi forgalmat. Az emberiséget és nem a kevesek hatalmát kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának, 14. Leó szerint. A pápa első enciklikájában kifejti, a technológia önmagában nem rossz, de annak az arcát ölti fel, aki kigondolja, finanszírozza, szabályozza, használja. A katolikus egyházfő hangsúlyozza, etikai kódexre van szükség, és például politikai és jogi keretekkel, független ellenőrzési szervekkel kell felügyelni az AI fejlődését és alkalmazását. Az olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat tegnap Montrealban. A Mercedes pilótája ezzel 43 pontra növelte az előnyét az összetett versenyben. A szezon 2 hét múlva Monakóban folytatódik. Általában derült, napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel. A fővárosban mindössze 25 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: Legjobb zenék. Zenék. Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Biztonságosak az itthon kapható bubble tea italok. Városszerte mozgásra hív a kihívás napja. Megnyílt az idei Fehérvár szalon. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak ugyanis az itthon kapható, fiatalok körében oly népszerű bubble tea üdítőitalok a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
2: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehézfém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű ólmot.
1: Székesfehérvár idén is sportprogramokkal csatlakozik a kihívás napjához. Az eseményt szerdán tartják, célja pedig az egészséges életmód, valamint a rendszeres mozgás népszerűsítése. A hivatalos megnyitó éjfélkor lesz a Bregyók közi sportcentrumban. A nap áloműző bemelegítéssel, majd gyaloglással és futással indul. Éjszaka kosárlabda, grundfoci, célbarúgás és dobás is várja a résztvevőket. Napközben pedig városszerte folytatódnak a sportos programok, közölte a város weblapja. A kihívás napi sokadalomhoz bölcsödék, óvodák, iskolák, sportegyesületek és intézmények is csatlakoznak. A kínálatban a nyitott tornatermek program, valamint Nordic Walking foglalkozások is szerepelnek. Megnyílt az idei Fehérvár szalon kortárs művészeti kiállítás. A tárlat augusztus 23-áig látogatható a Szent István Király Múzeum országzászló téri épületében. Idén mintegy 96 alkotás érkezett be, ami minden korábbinál több, ezért a zsűrinek nehéz dolga volt a művek értékelésekor. Olvasható a város weboldalán. A kiállítás bemutatkozási lehetőséget ad azoknak az alkotóknak, akik a városban élnek, dolgoznak, tanultak, vagy kötődnek a helyi művészeti élet. A program a fehérvári kortárs művészet sokszínűségét mutatja be. Az idei díjazottak között Horváth János képzőművész, Kis László fotográfus, valamint Lackó Zsuzsanna képzőművész is szerepel. Gyermeknapi rajzpályázatot hirdetett az Óra Múzeum. A gyermekek vasárnapig adhatják le alkotásaikat, amelyeken saját órájukat tervezhetik meg. A rajzokon és festményeken szabadon megjelenhetnek a színek, ötletek és fantáziavilágok, közölte a város oldala. A munkákat az alkotó nevével és elérhetőségével együtt Kovács András várja a Kossuth utcai üzletben. A legjobb pályamű készítője különleges jutalmat kap. Egész osztálya ingyenes tárlatvezetésen vehet részt a Kovács Jenő Óra Múzeumban. Az eredményhirdetést június 1-én tartják. Rendkívül kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére, valamint a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
3: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
1: Polgármesteri elismerést kapott Róka Gyula nyugdíjba vonulása alkalmából. Cserpalkovics András polgármester

0: Városházán köszöntötte a székesfehérvári civil élet egyik aktív szereplőjét, aki szociális munkásként az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központban fejezte be pályafutását. Nevéhez számos városi kezdeményezés kötődik, köztük a fehérvári nevezetességeket bemutató gyermekrajzos naptár, az örökbefogadható fenyőfa, a katonavárosi múltat feldolgozó könyvek, valamint a főutcai vitrintárlat, adta hírül a város oldala. Pályáját 1979-ben lakatosként kezdte az Arévnél, közösségépítő munkája pedig az Építők Művelődési Háza Pince klubjában indult. Később az Esélyek házában, majd 2012-től az Albabástyában dolgozott. Civil tevékenységért korábban európai polgári díjjal, valamint aranyember díjjal is elismerték. Éves közgyűlésen értékelte tavalyi munkáját a székesfehérvári városi polgárőrség. A szervezet az Árpád Technikumban tartotta a hagyományos összejövetelét, ahol a 2025-ös fehérvári tevékenységet és az idei terveket is ismertették. Írja a város weboldala. Pintér László elnök beszámolója szerint tavaly havonta 16.450 óra szolgálatot láttak el. A feladatokban 136 polgárőr, 8 közösségi szolgálatos diák, valamint 9 ifjú polgárőr vett részt. A héten is több helyszínen nyílik lehetőség véradásra. Székesfehérváron a területi vérellátóközpont mellett pénteken a Kossuth Lajos általános iskolában is nyújthatjuk a karunkat. A térségben további véradások is lesznek. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is mutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor mehetünk legközelebb. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja az élelmiszerpazarlás visszaszorítására. Az eredmény mérhető, 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajzkiállítást szerveznek, a diákok alkotásai hívják fel a figyelmet a tudatos élelmiszer használatra, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke.
1: Ha egy gyereket megtanítunk a jó gyakorlatra, akkor ő ezt a szüleitől is meg fogja követelni. Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és mesei rópályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszerpazarlás csökkentésével.
0: Ingyenes állatorvosi ellátást kapnak a Fehérvár megyei vakvezető kutyák Székesfehérváron. A Mésző Géza utcai rendelő és a Sport Startkör SM megállapodása alapján a segítő kutyák térítésmentesen vehetik igénybe a szükséges vizsgálatokat és oltásokat, tájékoztat az FMC. Ez nagy segítség a látássérült gazdiknak, hiszen négylábutásuk egészségének megőrzése a biztonságos, önálló közlekedéshez is elengedhetetlen. A helyszínen több vizsgálat is elérhető, így az érintetteknek nem kell hosszabb utat megtenniük az ellátásért. A kezdeményezés Fehérvár megyében egyedülálló, és azoknak a vakvezető kutyás gazdiknak a jelentkezését várják, akik szeretnék igénybe venni a lehetőséget. Megújultak a turisztikai információs táblák Velence több pontján. A munkák érintették többek között a Halász, a Tó utcai gyalogos átjárót, a Kis utcát, a Gólya Villa parkot, a Szent Orbán szobrot és a kilátó parkolóját is, írja a Velencei Híradó. Az új tájékoztatók hozzájárulnak Velence egységesebb, gondozottabb megjelenéséhez. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak Gárdonyban. A lakosok június 10-én délután kérhetnek segítséget a polgármesteri hivatalban, ahol még vannak szabad helyek. Mihály Mónika ügyvéd, családi, öröklési, ingatlan, munkaügyi és civil szervezetekkel kapcsolatos kérdésekben ad szóbeli tanácsadást. Írja Gárdonyváros közösségi oldala. Jelentkezni e-mailben lehet. Sok napsütés várható csapadék nélkül. 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Vármegyénkben a légmozgás időnként megélénkülhet. Holnap tetőzik a meleg, 30 fok is lehet, estére azonban hideg front érkezik. A következő napokban továbbra is a napsütésé lesz a főszerep. Komolyabb lehűlés vagy tartós csapadék nem látszik. A front után is kellemes, nyári hangulatú időre számíthatunk.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó rövid hetet kívánok! Május 26-án kedden az Evelinek és a Fülöpök névnapján 6 óra múlt 10 perccel Maxim Levente vagyok. Elisa Keys kezd Eve-vel, jön a Margaret Island és a Robbie Williams is, ha pedig a rövid munkahét dugóval, balesettel indul, ma reggel is várom az infót 0620 55 55 155.
2: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Norvégiában játszódó román film nyerte az Aranypálmát szombaton Cannes-ban. A Christian Mungiu rendezésében készült Fjord című Norvégiában játszódó filmnek ítélte szombat este az Aranypálmát a zsűri a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A román rendező 5. nagyjátékfilmjével másodszorra nyerte el a fődíjat a világ legjelentősebb filmes találkozóján. 19 évvel a 4 hónap 3 hét 2 nap című filmjének sikere után. A mozgókép után pedig zene még hozzá, igazi talp alá való, Olly Mercyön és a Dance With Me Tonight. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A szerda este érkező hidegfront vett véget a korán jött kánikulának. A front nem hoz majd csapadékot, viszont nyomában feltámad a szél, csütörtökre jelentősen felfrissül a levegő. Ma viszont még marad a tegnapihoz hasonló nyárias 26-32 fok közötti maximum. Részletek a hírekvégi időjárás jelentésben, aztán Jennifer Lopez folytatja, ilyen a Love Don't Cost a Thing mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Biztonságosak az itthon kapható babőti italok. Polgármester elismerésben részesült Róka Gyula. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Gártonyban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak ugyanis az itthon kapható, fiatalok körében oly népszerű bubble tea üdítőitalok a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
2: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápiókagyöngy alapját adó marjóka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehézfém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű ólmot.
1: Polgármesteri elismerést kapott Róka Gyula nyugdíjbavonulás alkalmából. Cserpalkovics András polgármester a Városházán köszöntötte a székesfehérvári civil élet egyik aktív szereplőjét, aki szociális munkásként az Albabáscse család és gyermekjóléti központban fejezte be pályafutását. Nevéhez számos városi kezdeményezés kötődik, köztük a fehérvári nevezetességeket bemutató gyermekrajzos naptár, az örökbefogadható fenyőfa, a katonavárosi múltat feldolgozó könyvek, valamint mint a főutcai vitrintárlat, adta hírül a Város oldala. Pályáját 1979-ben lakatosként kezdte az Arévnél, közösségépítő munkája pedig az Építők Művelődési Háza pinceklubjában indult. Később az Esélyek Házában, majd 2012-től az Albabáscsában dolgozott. Civil tevékenységért korábban európai polgári díjjal, valamint aranyember díjjal is elismerték. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak Gárdonyban. A lakosok június 10-én délután kérhetnek segítséget a polgármesteri hivatalban, ahol még vannak szabad helyek. Mihály Mónika ügyvéd családi öröklési ingatlan munkaügyi és civil szervezetekkel kapcsolatos kérdésekben ad szóbeli tanácsadást. Írja Gárdonyváros közösségi oldala. Jelentkezni e-mailben lehet. Sok napsütés várható csapadék nélkül. 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Vármegyénkben a légmozgás időnként megélénkülhet. Holnap tetőzik a meleg, 30 fok is lehet, estére azonban hideg front érkezik. A következő napokban továbbra is a napsütésé lesz a főszerep. Komolyabb lehűlés vagy tartós csapadék nem látszik. A front után is kellemes, nyári hangulatú időre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A hosszú hétvégét sokan töltötték a Balatonnál, és a bátrabbak már meg is mártoztak, hiszen 20 fok fölé melegedett a Balaton vize. A pünkösdi hőség után a hét közepén hideg fronthoz lehűlést, addig viszont marad a kellemes nyárias idő, 30 fok körüli maximumokkal, csapadék nélkül, és szerdán sem jön eső, a front nem hoz csapadékot, viszont nyomában feltámad a szél, és csütörtökre jelentősen felfrissül majd a levegő. Megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül Beyoncé dalával, szól már is az Irreplaceable a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó rövid hetet kívánok, május 26-a kedd friss hírei után. Zenélünk tovább, többek között Montel Jordannal. Magyaró és Ádámmal. Hívható SMS Viber számunk a hosszú hétvége alatt sem változott meg. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nagy terhelés vár a budapesti légi közlekedésre a hétvégén. A héten is várják a véradókat. Megújultak a turisztikai táblák Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rendkívül kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére, valamint a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
2: Rendkívüli esemény a légi forgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
1: A héten is több helyszínen nyílik lehetőség véradásra. Székesfehérváron a területi vérellátóközpont mellett pénteken a Kossuth Lajos általános iskolában is nyújthatjuk a karunkat. A térségben további véradások is lesznek. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is mutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor mehetünk legközelebb. Éves közgyűlésen értékelte tavalyi munkáját a székesfehérvári városi polgárőrség. A szervezet az Árpád Technikumban tartotta a hagyományos összejövetelét, ahol a 2025-ös fehérvári tevékenységet és az idei terveket is ismertették. Írja a város weboldala. Pintér László elnök beszámolója szerint tavaly havonta 16.450 óra szolgálatot láttak el. A feladatokban 136 polgárőr, 8 közösségi szolgálatos diák, valamint 9 ifjú polgárőr vett részt. Megújultak a turisztikai információs táblák Velence több pontján. A munkák érintették többek között a Halász, a Tó utcai gyalogos átjárót, a Kis utcát, a Gólya Villa parkot, a Szent Orbán szobrot és a kilátó parkolóját is, írja a Velencei Híradó. Az új tájékoztatók hozzájárulnak Velence egységesebb, gondozottabb megjelenéséhez. Sok napsütés várható csapadék nélkül. 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Vármegyénkben a légmozgás időnként megélénkülhet. Holnap tetőzik a meleg, 30 fok is lehet, estére azonban hideg front érkezik. A következő napokban továbbra is a napsütésé lesz a főszerep. Komolyabb lehűlés vagy tartós csapadék nem látszik. A front után is kellemes, nyári hangulatú időre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, jó rövid hetet kívánok mindenkinek. 4 nap, aztán 2 nap pihenő, a hétvégén pedig BL döntő szombaton Budapesten. Arsenal, PSG, és hogy melyik csapat énekelheti, hogy micsoda éjszaka volt, kiderül a hétvégén. On a Night Like This című dalával pedig már is érkezik Kylie Minogue, Maxim Levente vagyok. Ez pedig a
0: Best FM.

Best FM, ha a legjobb zenék, jó reggelt, az év 146. napja van, május 26. kedd, Evelyn Fülöp névnap, és 1980-ban például ezen a napon Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós a Soyuz 36 fedélzetén elindult a világűrbe, de hogy mi minden más érdekesség kapcsolódik még ehhez a dátumhoz, kiderül egy picit később. Most jön egy újabb a legjobb zenék közül, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát. Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közöse folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék. Szerdáig marad a nyárias meleg, a hét második felére hideg fronthoz lehűlést, de csapadékot nem. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben. 7:30 után pedig jön majd a Boom Shake the Room teljes egészében DJ Jazzy Jeff-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Megnyílt az idei fehérvári szalon. Városszerte mozgásra hív a holnapi kihívás napja. Gyermeknapi rajzpályázatot hirdetett az Óra Múzeum. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Megnyílt az idei Fehérvár Szalon kortárs művészeti kiállítás. A tárlat augusztus 23-áig látogatható a Szent István Király Múzeum országzászló téri épületében. Idén mintegy 96 alkotás érkezett be, ami minden korábbinál több, ezért a zsűrinek nehéz dolga volt a művek értékelésekor. Olvasható a város weboldalán. A kiállítás bemutatkozási lehetőséget ad azoknak az alkotóknak, akik a városban élnek, dolgoznak, tanultak vagy kötődnek a helyi művészeti élethez. A program a fehérvári kortárs művészet sokszínűségét mutatja be. Az idei díjazottak között Horváth János képzőművész, Kis László fotográfus, valamint Lackó Zsuzsanna képzőművész is szerepel. Székesfehérvár idén is sportprogramokkal csatlakozik a kihívás napjához. Az eseményt szerdán tartják, célja pedig az egészséges életmód, valamint a rendszeres mozgás népszerűsítése. A hivatalos megnyitó éjfélkor lesz a Bregyók közi sportcentrumban. A nap áloműző bemelegítéssel, majd gyaloglással és futással indul. Éjszaka kosárlabda, grundfoci, napközben pedig városszerte folytatódnak a sportos programok, közölte a város weblapja. A kihívás napi sokadalomhoz bölcsödék, óvodák, iskolák, sportegyesületek és intézmények is csatlakoznak. Gyermeknapi rajzpályázatot hirdetett az Óra Múzeum. A gyermekek vasárnapig adhatják le alkotásaikat, amelyeken saját órájukat tervezhetik meg. A rajzokon és festményeken szabadon megjelenhetnek a színek, ötletek és fantáziavilágok, közölte a város oldala. A munkákat az alkotó nevével és elérhetőségével együtt Kovács András várja a Kossuth utcai üzletben. A legjobb pályamű készítője különleges jutalmat kap. Egész osztálya ingyenes tárlatvezetésen vehet részt a Kovács Jenő Óra Múzeumban. Az eredményhirdetést június 1-én tartják. Nyári programsorozattal indul a főszezon Velencén. A Hausmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont több rendezvénnyel készül a következő hetekben. Június 19-én a Vakáció Parti zárja az iskolai tanévet, tájékoztat a Velencei Híradó. A Bencehegyi Piknik 2.0 másnap várja az érdeklődőket. Sok napsütés várható csapadék nélkül. 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Vármegyénkben a légmozgás időnként megélénkülhet. Holnap tetőzik a meleg, 30 fok is lehet, estére azonban hideg front érkezik. A következő napokban továbbra is a napsütésé lesz a főszerep. Komolyabb lehűlés vagy tartós csapadék nem látszik. A front után is kellemes, nyári hangulatú időre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. 26.05.26 a dátum, Fülöp Evelin napja van. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. 46 éve ezen a napon Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrbe a Soyuz 36 fedélzetén. Száztizenkilenc éve a mai napon született John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész, a western filmek legendás alakja. Gyerekkorom Netflix-e az M1, ugye, ami nem is tudom, talán keddenként, nem tudom mikor, sugározta a Deriket. 103 éve megszületett Horst Tappert, német színész, a legendás Stefan Derik megszemélyesítője. Hetvenkét éve a mai napon született Marianne Gold, német énekes, az Alphaville együttes frontembere. Hatvannégy éve ezen a napon született Black, valódi nevén Colin Byrne, kombi, brit énekes. Meg nem mondanánk róla, de ma 62 éves Lenny Kravitz, multiinstrumentalista, zenész, énekes, dalszerző, aki nem is olyan sokára újból nálunk koncertezik majd. A sor pedig a 75-ös születésű aranytorkú Lauren Hill, a Fugees tagja, zárja, ugye a Killing Me Softly mindenkinek ismerős. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ünnepi hétvége után nagyon erős a tranzitforgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében például, és hát ugye az M1-est nem is említem. Ha dugó baleset van, jöhet a közlekedési info 0620 55 55 155. Rögtön 8 óra, jó reggelt, jó rövid hetet kívánok, május 26-2 friss hírei után. Jön például az NSYNC. És Tarány Tamás is. Még egyszer jó reggelt, egy rövidke szünet, aztán a legjobb zenéké a telepújból.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szabadtéri kalandokkal vár a Pákozdi Pagony május 31-én gyermeknap alkalmából. Na nehogy ott leszek! Részletek pakozdipagony.vadex.hu.
4: Szamóca árusítása Borbás kertben a 63-as főút 88-as kilométerénél minden nap 9-től 18 óráig. Részletek a Borbás kert Facebook oldalán.
5: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tiéd. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu/matricagyűjtés oldalon.
6: Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Vasfinker Kft. Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvár Csurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi részvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoi.org.hu.
7: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
2: Reklámot hallottak.
0: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
8: A magyar alkotmány alapját jelentő szabadságlevelet, az aranybullát 1222-ben II. András király hirdette ki Székesfehérváron. A hagyomány szerint II. András a Csúcsos hegyen hirdette ki a király és a nemzet jogait és a nemzeti kiváltságokat rögzítő bullát. Erre az eseményre emlékezik Rétfalvi Sándor mészkő plasztikája, amit 1972-ben avattak fel, viszont jelenlegi helyére csak 1990-ben került. Előzőleg a Budai úton a mai református új templom helyén állították fel. 1990. augusztus 18-án avatták fel a Csúcsos hegy tetején. Itt addig egy szovjet tank állt, amely az 1945-ben Székesfehérvárért folytatott harcokra figyelmeztetett. Az aranybulla rendelkezéseinek királyi betartását az ellenállási záradék garantálta, mert kimondta, hogy a nemesek a hűtlenség vétke nélkül ellenállhatnak, ha a király a rendelkezéseket megszegi. Ezt a záradékot 1687-ben az országgyűlés eltörölte.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Biztonságosak az itthon kapható bábőti italok. Polgármesteri elismerésben részesült Róka Gyula.

0: mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Ide azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehéz szint szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű ólmot.
1: Polgármesteri elismerést kapott Róka Gyula nyugdíjpavonulás alkalmából. Cserpalkovics András polgármester a Városházán köszöntötte a székesfehérvári civil élet egyik aktív szereplőjét, aki szociális munkásként az Albabástya család és gyermekjóléti központban fejezte be pályafutását. Nevéhez számos városi kezdeményezés kötődik, köztük a fehérvári nevezetességeket bemutató gyermekrajzos naptár, az örökbefogadható fenyőfa, a katonavárosi múltat feldolgozó könyvek, valamint mint a főutcai vitrintárlat, adta hírül a Város oldala. Pályáját 1979-ben lakatosként kezdte az Arévnél, közösségépítő munkája pedig az Építők Művelődési Háza Pince klubjában indult. Később az Esélyek házában, majd 2012-től az Albabástyában dolgozott. Civil tevékenységért korábban európai polgári díjjal, valamint aranyember díjjal is elismerték. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak Gárdonyban. A lakosok június 10-én délután kérhetnek segítséget a polgármesteri hivatalban, ahol még vannak szabad helyek. Mihály Mónika ügyvéd, családi, öröklési, ingatlan, munkaügyi és civil szervezetekkel kapcsolatos kérdésekben ad szóbeli tanácsadást. Írja Gárdonyváros közösségi oldala. Jelentkezni e-mailben lehet. Sok napsütés várható csapadék nélkül. 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Vármegyénkben a légmozgás időnként megélénkülhet. Holnap tetőzik a meleg, 30 fok is lehet, estére azonban hideg front érkezik. A következő napokban továbbra is a napsütésé lesz a főszerep. Komolyabb lehűlés vagy tartós csapadék nem látszik. A front után is kellemes, nyári hangulatú időre számíthatunk.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És gyorsan egy friss közlekedési hír. M3 Budapest felé 60-nál egy autó a belső szalagkorlátnak hajtott, az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták, torlódik a pálya. Hát nem ilyen napra készült, gondolom, induláskor az autós. Nem, ez élete legjobb napja. One Day in Your Life, viszont a címe az óraindító dalnak, már is jön Enesztésa. Max M. Levente vagyok. Jó reggelt!
3: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Bízom benne, hogy marad mindenki a hírek után is, amikor a Mondd, hogy ott leszel című dallal, a See You Be There-rel megy tovább a kedreggel. A Spice Girls folytatja hamarosan. Marad a kánikula a hét közepéig, akkor hidegfront, de csapadék nélküli hoz majd jó 9-10 fokkal hűvösebb időt. Még több időjárás jelentés a hírekben, aztán mindjárt meghallgatjuk teljes egészében a Spice Girls dalát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Vasfinker Kft. Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt! Rollervilág.hu.
2: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Praktiker és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Székesfehérváron az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
3: Túl nagy a kert vagy a telek? Van, ahol már szintet kell lépni. Fűnyíró traktorok az emaki.hu-n. Több éves tapasztalattal, széles választékkal, különböző igényekre szabva, hogy gyorsabban és kényelmesebben végezz a munkával. Nézz körül most www.emaki.hu.
4: Szabadtéri kalandokkal vár a Pákozdi Pagony május 31-én gyermeknap alkalmából. Na nehogy ott leszek! Részletek pakozdipagony.vadex.hu.
5: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: A székesfehérvári virágóra egyedülálló volt a maga idejében Magyarországon. Horváth Jenő városi főkertész Erfurtban egy kiállításon látott egy virágórát, amely annyira elvarázsolta, hogy rögtön készített is egy ahhoz nagyon hasonló tervezetet. A budapesti óragyár akkori főmérnökével Csuri Lászlóval készített hozzá egy toronyóra szerkezetet. Ezt mára már felváltotta egy digitális változat a virágszőnyeg alatt. A pontos avatási dátum sajnos nem ismert, de az biztos, hogy 1960. februárjában már arról írtak az újságok, hogy Horváth Jenő terveinek megvalósításához tavasszal látnak neki a szakemberek. A főutca és a Válkörút között található Országzászló téren csodálhatjuk meg a földbe süllyesztett óriási óramutatókat, amik tavasszól őszig mutatják a pontos időt. Az óra számait és perceit különböző méretű és színű gyönyörű virágokból képezik ki. Ezek mintájáról és összeállításairól a székesfehérváriak szavazással dönthettek.
1: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Nagy terhelés vár a budapesti légi közlekedésre a hétvégén. A héten is várják a véradókat. Megújultak a turisztikai táblák Velencén. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rendkívül kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légirányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére, valamint a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta el Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
8: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 220 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülésbiztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
7: A héten is több helyszínen nyílik lehetőség véradásra. Székesfehérváron a területi vérellátóközpont mellett pénteken a Kossuth Lajos általános iskolában is nyújthatjuk a karunkat. A térségben további véradások is lesznek. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is mutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor mehetünk legközelebb. Éves közgyűlésen értékelte tavalyi munkáját a székesfehérvári városi polgárőrség. A szervezet az Árpád Technikumban tartotta a hagyományos összejövetelét, ahol a 2025-ös fehérvári tevékenységet és az idei terveket is ismertették. Írja a város weboldala. Pintér László elnök beszámolója szerint tavaly havonta 16.450 óra szolgálatot láttak el. A feladatokban 136 polgárőr, 8 közösségi szolgálatos diák, valamint 9 ifjú polgárőr vett részt. Megújultak a turisztikai információs táblák Velence több pontján. A munkák érintették többek között a Halász, a Tó utcai gyalogos átjárót, a Kis utcát, a Gólya Villa parkot, a Szent Orbán szobrot és a kilátó parkolóját is, írja a Velencei Híradó. Az új tájékoztatók hozzájárulnak Velence egységesebb, gondozottabb megjelenéséhez. Sok napsütés várható csapadék nélkül, 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Vármegyénkben a légmozgás időnként megélénkülhet. Holnap tetőzik a meleg, 30 fok is lehet, estére azonban hideg front érkezik. A következő napokban továbbra is a napsütésé lesz a főszerep, komolyabb lehűlés vagy tartós csapadék nem látszik. A front után is kellemes, nyári hangulatú időre számíthatunk.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Véget ért a pünkösdi hosszú hétvége, amikor is hát már szinte nyár volt, csomóan fürödtek a Balatonba, a Balaton több helyen is elérte a 20 fokos hőmérsékletet, és a hét elején is kitart még a nyárias idő, 29-34 fok a mai maximum, a hét közepén viszont jön majd egy hidegfront, csapadékot ugyan nem hoz, de lehűlést igen, jó 9-10 fokkal lesz majd akkor hűvösebb, de még így is 25 fok körül a napi legmagasabb hőmérséklet. Tél, tavasz, nyár vagy ősz, nálunk a legjobb zenék szólnak, méghozzá 90-es és 2000-es évekből. Most is egy ilyen jön Donna Lewis-től, I Love You Always Forever a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 3-as főút 60-i szakasza is megtelt, ugyanis Budapest felé az M3-ason 60-nál 5 autó ütközött, óriási a dugó, 5-6 kilométer. Sokan próbálnak kerülni, de hát a 3-as főút kapacitása is véges. Kitartást, jó reggelt, jó utat, jó rövid hetet kívánok. Mindjárt 9 óra, jönnek a friss hírek, aztán olyan innyentségek, mint Jade 90-es éveket idéző dala. És itt lesz velünk a tankcsapda is.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
4: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Praktiker és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
5: Szabadtéri kalandokkal vár a Pákozdi Pagony május 31-én gyermeknap alkalmából. Na nehogy ott leszek! Részletek pakozdipagony.vadex.hu.
6: Minőségi fűnyírótraktort keresel? Válaszd a Stiga modelleket az Emaki-ban. Gyere el, nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
7: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvár Csurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A fehérvári jog közismertebb nevén az országgal ma egy vörös márvány díszkút, mely Székesfehérvár belvárosában a Városháztér közepén található. 1941 második felében kezdte el készíteni Ochman Béla szobrászművész, és 1943. szeptemberére fejezte be. Ez közvetlenül Székesfehérvár az első igazi magyar város középkori önkormányzati jogának, a fehérvári jognak állít emléket. Egy település csak akkor vált igazi városá, hogyha fehérvári jogot kapott, ezzel kiemelkedve az egyszerű települések közül. A kőtöm tetején a kereszt a kereszténység felvételére, az alatta lévő úgynevezett falkorona pedig Fehérvár koronázóvárosi státuszára utal. Az oroszlánok az ország címerét, a város címert és II. András király címerét tartják. Alattuk az évszámok 1001, 1688 és 1938, tehát István király koronázása, a város török hódoltság alóli felszabadulása és Szent István halálának 900. évfordulója.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Megnyílt az idei fehérvári szalon. Városszerte mozgásra hív a holnapi kihívás napja. Gyermeknapi rajzpályázatot hirdetett az Óra Múzeum. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Megnyílt az idei Fehérvár szalon kortárs művészeti kiállítás. A tárlat augusztus 23-áig látogatható a Szent István Király Múzeum országzászló téri épületében. Idén mintegy 96 alkotás érkezett be, ami minden korábbinál több, ezért a zsűrinek nehéz dolga volt a művek értékelésekor. Olvasható a város weboldalán. A kiállítás bemutatkozási lehetőséget ad azoknak az alkotóknak, akik a városban élnek, dolgoznak, tanultak, vagy kötődnek a helyi művészeti élethez. A program a fehérvári

0: programhoz bölcsödék, óvodák, iskolák, sportegyesületek és intézmények is csatlakoznak. Gyermeknapi rajzpályázatot hirdetett az Óra Múzeum. A gyermekek vasárnapig adhatják le alkotásaikat, amelyeken saját órájukat tervezhetik meg. A rajzokon és festményeken szabadon megjelenhetnek a színek, ötletek és fantáziavilágok, közölte a Város oldala. A munkákat az alkotó nevével és elérhetőségével együtt Kovács András várja a Kossuth utcai üzletben. A legjobb pályamű készítője különleges jutalmat kap. Egész osztálya ingyenes tárlatvezetésen vehet részt a Kovács Jenő Óra Múzeumban. Az eredményhirdetést június 1-én tartják. Nyári programsorozattal indul a főszezon Velencén. A Hausmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont több rendezvénnyel készül a következő hetekben. Június 19-én a Vakáció Parti zárja az iskolai tanévet, tájékoztat a Velencei Híradó. A Bencehegyi Piknik 2.0 másnap várja az érdeklődőket. Sok napsütés várható csapadék nélkül, 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Vármegyénkben a légmozgás időnként megélénkülhet. Holnap tetőzik a meleg, 30 fok is lehet, estére azonban hideg front érkezik. A következő napokban továbbra is a napsütésé lesz a főszerep, komolyabb lehűlés vagy tartós csapadék nem látszik. A front után is kellemes, nyári hangulatú időre számíthatunk.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nemrég jelent meg 9. The Mountain című stúdióalbumuk, és jelenleg észak-amerikai és európai turnén vannak. A Gorillázról van szó. A Damon Albarn és Jamie Hewlett által alapított formáció legközelebb június elején látható-hallható a párizsi We Love Green Fesztiválon, majd június 10-én a csehországi Rock for People-on. There, az ő dalukkal indul az óra. 5 perccel múlt 9, hello, Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Viberen továbbított egy közlekedési infót BS Pécsről. Kigyulladt egy szénabálákat szállító kamion a 66-os főúton Pécs határában, óvatosan a környékén. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155, ez pedig már közben Everlast és a What It's Like a Besten.

Best FM-a legjobb zenék, Jade és a Don't Walk Away 1992-t idéztük meg. Régen is voltak meleg nyarak, de tényleg olyan, mintha egyre melegebbek lennének mostanság. Közel 39 fok volt szombaton Dél-Spanyolországban, de nálunk sem lehetett fázni. A Balaton 20 fok fölé melegedett, sokan meg is mártóztak benne. A hét közepén egy érkező hidegfront vet véget a korán jött kánikulának, de addig marad a 30 fok körüli maximum, valamelyest ma is fölötte. Inkább Nelly Furtado és az I'm Like a Bird, ez a folytatása Besten, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

Ezt a fém a legjobb zenék. Egyik nem akármilyen hang követi a másikat. Missy Gray után érkezik az Oscar és négyszeres Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző Lionel Richie, a zenei ikon 1949. június 20-án született, és a 70-es években a Commodores tagjaként vált világhírűvé. Szóló karrierje során olyan halhatatlan slágereket alkotott, mint a Hello, az All Night Long, vagy a Say You, Say Me, utóbbiért 1986-ban a White Nights című film betétdalaként Oscar-díjat nyert.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Dalok az AI előtti, sok esetben még az internet előtti időkből. 1997-ben többnyire még CD-n hallgattunk zenét, Lisa Stansfieldét is. Az igazi dolog, the real thing, na és egy kis tiltott szerelem.
2: Fáj a szívében, ez tiltott szerelem, csak kínos engem.
1: Vége a kedreggelnek, rögtön 10 óra, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Biztonságosak az itthon kapható bubble italok. Polgármesteri elismerésben részesült Róka Gyula. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Gártonyban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak ugyanis az itthon kapható, fiatalok körében oly népszerű bubble tea üdítőitalok a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
2: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápiókhagyony alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehézfém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű ólmot.
1: Polgármesteri elismerést kapott Róka Gyula nyugdíjba vonulása alkalmából. Cserpalkovics András polgármester a Városházán köszöntötte a székesfehérvári civil élet egyik aktív szereplőjét, aki szociális munkásként az Alba Bástya család és gyermekjóléti központban fejezte be pályafutását.

0: szakember díjjal is elismerték. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak Gárdonyban. A lakosok június 10-én délután kérhetnek segítséget a polgármesteri hivatalban, ahol még vannak szabad helyek. Mihály Mónika ügyvéd családi öröklési ingatlan munkaügyi és civil szervezetekkel kapcsolatos kérdésekben ad szóbeli tanácsadást. Írja Gárdonyváros közösségi oldala. Jelentkezni e-mailben lehet. Sok napsütés várható csapadék nélkül. 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Vármegyénkben a légmozgás időnként megélénkülhet. Holnap tetőzik a meleg, 30 fok is lehet, estére azonban hideg front érkezik. A következő napokban továbbra is a napsütésé lesz a főszerep. Komolyabb lehűlés vagy tartós csapadék nem látszik. A front után is kellemes, nyári hangulatú időre számíthatunk.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 26.06.26 ez a mai dátum. Kedd van, Fülöp Evelin napja, sok boldogságot minden ünnepetnek. Lassan 5 perccel múlt 10. Jó rövid hetet, jó utat, jó munkát kívánok. Rihanna kezd az Umbrellával, jön nem sokára a Random Trip, 50 Cent és a Black Street is Dr. Dre-vel. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: Best FM.

a világ ellen. Best FM a legjobb zenék. Folytatjuk 1996-ban az amerikai R&B csapattal, a Blackstreet-tel és két rapperrel, Queen Pennel és Dr. Dre-vel. A dal két évvel megjelenése után Grammy-díjat is nyert. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között állt egy kis hip-hop, este 6 és 8 között pedig Funky, White Boy-tól és DJ Hangyától a Night Shift-ben.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az ünnepi hétvége után rendkívül erős a tranzitforgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében, távolabb pedig egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban a 87-es kilométernél, emiatt torlódnak ott az autók. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán két autó ütközött korábban a 98-as kilométernél, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, és hárman koccantak a 31-esen Jászberény elkerülőjén is. A 78-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék. Már 3 évesen zenélt, Manhattani otthonuk konyhájában különböző fazekakon és tálakon dobolt, 5 évesen pedig már tudta, hogy zenész szeretne lenni, a többi már zenetörténelem. Ma ünnepli 62. születésnapját, meg nem mondanánk róla. Lenny Kravitz, 11 stúdióalbum, több mint 40 millió eladott lemez és számtalan zenei díj, köztük 4 Grammy, The Chamber című dala zárta ezt az órát.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Többek között azzal a Sean Paul-lal, aki nemrég teltházas, forró hangulatú koncertet adott Budapesten. És természetesen magyar előadókkal is megidézzük az ezredfordulót. Itt lesz például a United. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gang.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ülésezik a parlament, a légiutasok védelmében lép fel idén is a fogyasztóvédelem, a cégek többsége nem áll készen az AI-ra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeül ma a parlament. Az országgyűlés ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A parlament egyebek mellett ma dönthet 5 vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A repülőjáratok késései és a panaszok miatt intézkedik idén is a fogyasztóvédelem. Kiemelt figyelmet fordítanak a légiutasjogok betartásának ellenőrzésére. Próbavásárlásokat is tartanak, hogy kiszűrjék a megtévesztő gyakorlatokat. Tavaly országosan 91 millió forint értékű bírságot szabott ki a hatóság, és majdnem 15,5 millió forint értékű kártalanításhoz juttatták az utasokat, akik több mint 300 esetben jelezték a járat késésekkel és törlésekkel kapcsolatos panaszaikat. Még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével vagy szabályozásával a magyar cégek 80%-a. A dolgozók kétharmada viszont már használ valamilyen AI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede pedig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9-en úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. A májusi akcióhoz csak nem 600 orvos csatlakozott. A néma kóra felnőttek 40%-át érintheti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. Ezért kiemelten fontos a rendszeres ellenőrzés. Holtan találták azt a horvát hegymászót, aki egy bosznia-hercegovinai hegységben tűnt el. Tegnap nagyszabású kutatómentő akciót indítottak a keresésére. Egy nehezen megközelíthető helyen találtak rá a férfira. 2 órán át tartott a holttest kiemelése. A tragédia vasárnap történt. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között.

0: M51-es, sőt már az M5-ös M0-ásra való lehajtója is torlódik. 5-6 kilométeres a dugó. Jó utat, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Az órát Ékon kezdi, Maxim Levente vagyok, ez pedig a...
1: Beste!

0: Best FM, a legjobb zenék. Fogmosás közben letört egy darab Robbie Williams fogából, a fogorvosa viszont 5 órányi repülőútra van tőle, úgyhogy kénytelen volt mosolyogni és elviselni, hogy kellemetlen helyzetbe hozza a feleségét, de hát, mint tudjuk, egy jó asszony mindent megbocsájt. Ráadásul ő az igazi. She's the one, Robbie Williams jön a Besten.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégi kétnapos kamiontilalmat követően rendkívül erős a tranzitforgalom az M5, M0, M1-es útvonalon, de lassú az M0-ás az M1-es felé, Maglód térségében kicsit távolabb az M4-es csomópont környékén, illetve 5-6 kilométeres a dugó, szintén az M1-es felé vezető oldalon, Dunaharasztinál, ahol egy lerobbant kamion okoz torlódást. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A világ egyik legjobb gitárosával, na is Majoros Ritával indul a kedd délután. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap reggel 6 után, itt a Besten, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már a szóbelikre készülnek az érettségizők. Vizsgálóbizottságok felállításáról is dönt a parlament, nyári meleg és sok napsütés lesz ma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Véget értek az írásbeli érettségig. Május 22-éig 15 vizsganapon mintegy 148 ezeren vizsgáztak 1170 helyszínen, közölte az oktatási hivatal. A javítási értékelési útmutatókat folyamatosan közzétették a honlapjukon. A vizsgák rendben lezajlottak a kormányhivatalokkal és a vizsgahelyszínekkel együttműködésben. Az idei érettségi szezon a szóbelikkel folytatódik, emelt szinten június 3-a és 10-e között, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között zajlanak a vizsgák. Összeül ma a parlament. Az országgyűlés ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A parlament egyebek mellett ma dönthet 5 vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák. Továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos sérültje. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, ellátásuk folyamatos, közölte az intézmény sajtóközpontja. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén még péntek reggel történt robbanás. Egy ember meghalt az üzemi balesetben, és többen megsérültek. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli e-rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónknak hangsúlyozta, ilyen esetekben a MABIS ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
2: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számít.

felejthetetlen slágerek egész délután itt a Best FM-en. Majoros Rita vagyok, szép napot és kellemes hetet kívánok mindenkinek így keddel kezdődően. Nagyon remélem, hogy ma velem tartanak és együtt hallgatjuk mondjuk a Sand Lovers dalát, jön a Runaway, itt lesz Sarah Connor, jön majd Shaggy és Rick Rocka, most pedig Carlos Santana indít. Szép napot mindenkinek! Best FM!

Az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palotta vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zené. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new D.

Best FM a legjobb zenék. Hogy telt a hosszú hétvége? Nagyon remélem, hogy ki tudták pihenni magukat, és újult erővel vetették bele magukat a heti akadályokba, de ha ez nincs így, és még fáradtabbnak érzik magukat, szerintem az is teljesen rendben van. Remélem, hogy azért jól érezték magukat a hétvégén. Én hozom a mai délutánon is a legérdekesebb, legvagányabb dalokat, a 90-es, 2000-es évek legnagyobb kedvenceit, mellette közlekedési infókat, napkérdését, ezt is bedobom majd, úgyhogy lehet ma délután is beszélgetni. A számunk 0620 55 55 155, ide várom az SMS-eket akár a nap témájához kapcsolódóan, de hogyha csak üzennének akár rajtunk keresztül valakinek, azt is nyugodtan megtehetik, ha pedig közlekedési információjuk van, azt kifejezetten megköszönöm. Na de nem is dumálok tovább, inkább hozom a Phantom Project dalát erre a forró délutára, jön mindjárt a King of My Castle, előtte Stuck Aboo és a Living It Up, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ma is legyünk utitársak, ahogy minden délután. Ha bárkinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik vele a 0620 55 55 155-ös számon, akár SMS-ben, akár Viber üzenetben, de nyugodtan fel is lehet hívni. Hétvégén ugye kétnapos kamion tilalom volt, úgyhogy nagyon erős most a tranzit forgalom. Az M5-ös, az M0-ás és az M1-es autópálya útvonalán szakaszosan torlódik a forgalom az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométerek között, valamint egy műszaki hibás kamion is vesztegel a külső sávban a 87-es kilométernél, úgyhogy ez is torlódást okoz. Az M0-áson Dunaharaszti térségében pedig az M51-es főút csomópontja környékén is óriási a forgalmi fennakadás. Az az oka, hogy a 24-es kilométer közelében egy lerobbant kamion elfoglal egy egész sávot, úgyhogy a csomópont környezetében minden oda vezető út beállt. 0620 55 55 155, ez továbbra is a számunk, ha bárkinek útinfója van, akár innen is, akár kerülőútról, egérútról tud. Megköszönöm, ha elküldi. Jó utat mindenkinek és kitartást az utakra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Thank you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Britney Spears egyik talán legikonikusabb dala, Toxic, a folytatásban pedig további felejthetetlen slágerek jönnek, mert hogy pár perc és egy óra jönnek a legfrissebb hírek is, aztán Fat Joe Ashanti-val és a What's Love. És zenél majd Szakács Gergő is Rúzsa Magdival, itt lesz a Kék a szívem.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A nagyobb tavaknál és folyóknál folytatódik a szúnyogírtás. Rendben zajlott az írásbeli érettségi, megdőlt a fővárosi melegrekord tegnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Egyre több a szúnyog, folytatódik a gyérítés. Az esőzések után ideális élőhely alakult ki a lárváknak, a felmelegedés pedig a fejlődésüket is felgyorsítja. A tenyészőhelyeket ismeri a katasztrófa védelem, így a biológiai gyérítés hatékony. Emellett már földi permetezéssel is védekeznek a szakemberek, egyebek mellett a Balatonnál, a Velencei tó térségében, a Duna, a Dráva és a Zala folyó mentén, de a szúnyoglárvákat gyérítő granulátumot repülőről is szórják a nehezen megközelíthető helyeken, a Körösök és a Tisza déli szakaszán. Rendben lezajlottak az írásbeli érettségik. Május 22-éig 15 vizsganapon mintegy 148 ezeren vizsgáztak, 1170 helyszínen, közölte az oktatási hivatal. Az idei érettségi szezon a szóbelikkel folytatódik, emelt szinten június 3-a és 10-e között, középszinten pedig június 15-e és július 1-e között zajlanak a vizsgák. Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
1: A felajánlásokat május végéig várják. Megdőlt a budapesti melegrekord tegnap. A fővárosban az újpesti állomáson 32,2 fok volt, ami az erre a napra vonatkozó legmelegebb adat. Eddig egy 2007-es 32 fokos érték tartotta a csúcsot, amit még Pest-Szentlőrincen rögzítettek. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését itt Szakács Gergő és a Rúzsa Magdi Kék a szívem dala után. Kinek mi a legdrágább hobbija? Azért vagyunk be őszintén, szeretünk egy csomó-csomó hobbit űzni, de azért van közöttük olyan, most nem arra gondolok, hogy gyűjtjük a kis csetreszeket, amiket pár száz forintért beszerzünk a bolha piacon, szóval, hogy vannak azok a hobbik, amik azért eléggé költségesek. Na de kinek mi a legdrágább hobbija? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Nekem mondjuk lehet, hogy a cipővásárlás az azért lehet, hogy talán szimplán nem kéne, hogy a hobbim legyen, de ha mondjuk utazni is nagyon szeretek, azért az is hát nem a legolcsóbb mulatság, annak ellenére, hogy azért sok helyre egészen olcsón lehet manapság már eljutni. Szóval jöhetnek a drága hobbik a 0620 55 55 155-ös számunkra, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat. A Red Hot Chili Peppers Under the Bridge dalát pedig már hozom is a folytatásban. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Nagyon meleg van odakint, úgyhogy egy picit a sofőrök is tompábbak lehetnek, úgyhogy vigyázzunk egymásra az utakon, ha kell, álljanak meg, tartsanak pihenőt, én pedig folyamatosan hozom az információkat. Mint hogy a Budaörsi úton baleset történt Budapesten a Bach csomópont előtt, úgyhogy ott kell figyelni, illetve a Budaörsi út és a Karolina út között is a Nagyszőlős utcában, úgyhogy legyenek óvatosak, és itt némi fennakadásra kell számítani. A Kerepesi út Hungária körút kereszteződésében is baleset történt a Puskás-Ferenc stadion megállónál, úgyhogy ott is figyelni kell. Ami pedig a főutakat, autópályákat illeti, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között rendkívül erős a kamionforgalom, úgyhogy a külső sávon nagyon nagy a torlódás. Több szakaszon arra szólnak, sőt, megállnak az autók. Nem baleset az oka, ezt is kaptam, ezt az infót, hanem az, hogy tényleg néhány kamion a kocsisor elindulását követően sem követi a másikat, hanem akár 5-10 percet is kivár. A már bevált tanács szerint ugye autóval az átterelt sávot érdemes használni Budapest felé. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha pedig valakinek információja van, megköszönöm, ha felhív vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtésére.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután a folytatásban is mindenkinek. Pár perc és 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Sophie Alice Baxter és a Groove Jet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90,4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ülésezik a parlament, a légiutasok védelmében lép fel a fogyasztóvédelem, a folyóknál, tavaknál veszik fel a harcot a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összeült a parlament, a kormányfő napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az ülés. Magyar Péter egyebek mellett arról beszélt, a képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgoznia, attól függetlenül, hogy mely frakcióban ülnek. A miniszterelnök megerősítette, kezdeményezik, hogy a kormányfői ciklusokat 8 évben korlátozzák. Az átvilágítás folytatását ígérte, 5 vizsgálóbizottságot állítanak fel, amelyek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A repülőjáratok késései és a panaszok miatt intézkedik idén is a fogyasztóvédelem. Kiemelt figyelmet fordítanak a légiutas jogok betartásának ellenőrzésére. Próbavásárlásokat is tartanak, hogy kiszűrjék a megtévesztő gyakorlatokat. Tavaly országosan 91 millió forint értékű bírságot szabott ki a hatóság, és majdnem 15,5 millió forint értékű kártalanításhoz juttatták az utasokat, akik több mint 300 esetben jelezték a járat késésekkel és törlésekkel kapcsolatos panaszaikat. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás egyik súlyos sérültje. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, ellátásuk folyamatos, közölte az intézmény sajtóközpontja. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén még péntek reggel történt robbanás. Egy ember meghalt az üzemi balesetben, és többen megsérültek. Egyre több a szúnyog, folytatódik a gyérítés. Az esőzések után ideális élőhely alakult ki a lárváknak, a felmelegedés pedig a fejlődésüket is felgyorsítja. A tenyészőhelyeket ismeri a katasztrófavédelem, így a biológiai gyérítés hatékony, emellett már földi permetezéssel is védekeznek a szakemberek, egyebek mellett a Balatonnál, a Velencei tó térségében, a Duna, a Dráva és a Zala folyó mentén, de a szúnyoglárvákat gyérítő granulátumot repülőről is szórják a nehezen megközelíthető helyeken, a Körösök és a Tisza déli szakaszán. Igazi nyárias idő lesz, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Északkeleten lehet kevés felhő, de csapadék nem várható. A szél több felé megélénkül, néhol meg is erősödik. 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17 és 26, éjszakára 12-19 fok közé hűl a levegő. Holnap is sokat süt majd a nap, és a meleg is kitart, néhol már 34 fok is lehet. Szerdán délután délnyugaton és északkeleten borulhat be jobban az ég, arrafelé záporok, zivatarok is előfordulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kinek mi a legdrágább hobbija? Mi az, amire a legtöbb pénzt költjük el, hogyha a szabadidőről van szó? 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ez pedig ugyebár a nap kérdése. Jöhetnek így 2 óra után 5 perccel is. Én Majoros Rita vagyok, Spiller és Sophie Ellis Bextor dalát pedig óraindítóként indítom.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jön mindjárt egy kis romantika Ricky Martinnal és Mejával. Előtte itt a napkérdése. Kinek mi a legdrágább hobbija? Andi azt írja, a könyvek. Mindig csak egyet akarok venni, aztán hopp, hirtelen öt lesz belőle. Lacinak a horgászat, mert hogy egy bot nem elég. Azt írja Peti, hogy neki a Lego felnőttként sokkal veszélyesebb hobbi, mint gyerekként. Hú, ez biztos. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló üzenetek. Kinek mi a legdrágább hobbi? Mi az, ami szabadidős tevékenység, de mégis, hát elég sokat tudunk rá költeni. Ricky Martin és Mejja dalát ígértem, úgyhogy jön egy kis romantika, és a Private Emotion, aztán Rihanna és az SOS a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A hétvégi kétnapos kamion tilalom után rendkívül erős a tranzitforgalom. Az M5-ösön, M0-áson, M1-esen is szakaszosan torlódik. Az M5-ös például Budapest felé Kecskemét térségében a 85-ös és a 71-es kilométer között. Az M0-ás autóúton Dunaharaszti térségében az M51-es főút csomópontja környékén is óriási a forgalmi fennakadás. Az az oka, hogy a 24-es kilométer közelében egy lerobbant kamion foglalja el az egyik sávot. A csomópont környezetében így minden oda vezető út beállt. A 83-as főúton Tét térségében pedig munkák folynak a Győr felé vezető oldalt. Az 51-es és az 55-ös kilométerek között lezárták, kerülni Téten a Győri úton keresztül lehet. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Jöhetnek az üzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Sure, you know, you look kind of familiar.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike service. Indítsd velünk a tavaszt. Rollervilág.hu.
1: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Praktiker és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Székesfehérváron az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
2: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osan.hu per matrica gyűjtés oldalon.
0: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvár Csurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoi.org.hu.
3: Szabadtéri kalandokkal vár a Pákozdi Pagony május 31-én gyermeknap alkalmából. Na nehogy ott leszek! Részletek pakozdipagony.vadex.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Nagy terhelés vár a budapesti légi közlekedésre a hétvégén. A héten is várják a véradókat. Megújultak a turisztikai táblák Velencén. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Rendkívül kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légirányítás ezért külön eljárásokat dolgozott ki a késések csökkentésére, valamint a légtér biztonságos működésének fenntartására, mondta Bárány Ákos, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója.
5: Rendkívüli esemény a légiforgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Ami kihívást jelent számunkra, az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülésbiztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
4: A héten is több helyszínen nyílik lehetőség véradásra. Székesfehérváron a területi vérellátóközpont mellett pénteken a Kossuth Lajos általános iskolában is nyújthatjuk a karunkat. A térségben további véradások is lesznek. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is mutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor mehetünk legközelebb. Éves közgyűlésen értékelte tavalyi munkáját a Székesfehérvári Városi Polgárőrség. A szervezet az Árpád Technikumban tartotta a hagyományos összejövetelét, ahol a 2025-ös fehérvári tevékenységet és az idei terveket is ismertették. Írja a város weboldala. Pintér László elnök beszámolója szerint tavaly havonta 16.450 óra szolgálatot láttak el. A feladatokban 136 polgárőr, 8 közösségi szolgálatos diák, valamint 9 ifjú polgárőr vett részt. Megújultak a turisztikai információs táblák Velence több pontján. A munkák érintették többek között a Halász, a Tó utcai gyalogos átjárót, a Kis utcát, a Gólya Villa parkot, a Szent Orbán szobrot és a kilátó parkolóját is, írja a Velencei Híradó. Az új tájékoztatók hozzájárulnak Velence egységesebb, gondozottabb megjelenéséhez. Sok napsütés várható csapadék nélkül, 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Vármegyénkben a légmozgás időnként megélénkülhet. Holnap tetőzik a meleg, 30 fok is lehet, estére azonban hideg front érkezik. A következő napokban továbbra is a napsütésé lesz a főszerep, komolyabb lehűlés vagy tartós csapadék nem látszik. A front után is kellemes, nyári hangulatú időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello Fehérvár, hello Velence, nagyon vidám, kellemes kedd délután kívánok önnek, ami egyébként egy hétfőnek hat így a hosszú hétvége utána, de nem baj, rövidebb lesz a hét egy nappal. Érzete mindenféleképpen a mikrofonnál Nagy Detti, a folytatásban egészen 18 óráig életünk legjobb zenéinek listája viszont nem rövidül meg egy pillanatra sem, úgyhogy már is kezdünk. Every
0: 11 és 90,4 Best FM.

101.9 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Well Hello-val jártunk a pályaudvaron az elmúlt percekben, aki pedig ezen a héten szintén erre veszi az irányt, ő jó, hogyha felkészül arra, hogy változik a menetrend néhány járat esetében. Mától ugyanis karbantartási munkálatok kezdődnek egészen június 10-éig a Budapest-Dombóvár-Pécs-Kaposvár-Gyékényes vonalon. Ez pedig teljesen átalakítja a közlekedést, hiszen Sárbogárd és Dombóvár között a vonatok helyett MÁV buszok, tehát pótlóbuszok közlekednek majd. A változás a személyvonatokat és az Intercity-ket is érinti. Így például Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbusz szállítja az utasokat minden S40-es vonat helyett, a Dombóvári és Pusztaszabolcsi S40-es vonatok pedig felcserélve közlekednek majd. Az S431-esek Dunaújváros felől Rétszíloson át Cecéig közlekednek, onnan pedig MÁV busszal biztosítják az eljutást Simontornyára, így 20 perccel hosszabbodik meg a menetidő, úgyhogy erre mindenféleképpen oda kell figyelni, és be kell kalkulálni az utazási időnkbe. De hogy egyébként még mi újság van a térség útjain, én arról is várnék infókat öntől a 0623 555 525-ös SMS és Viber számunkra.

0: 89,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a hősöktől szólt a játszunk az elmúlt percekben. Hát, akik tegnap futásnak eredtek, ők egyáltalán nem játszottak, nem teketóriáztak, hanem tettek az egészségükért, útnak eredtek, és rekord létszámmal lefutották azokat a távokat, amiket kitűztek maguk elé. Tegnap rendezték ugyanis a 15. tesztfutást, amelyen évről évre egyre többen vesznek részt. A tiszta, egészséges Székesfehérvárért futóverseny a Környezetvédelmi Világnap alkalmából született és zajlik minden évben. Közel 300 egyéni versenyző és 19 csapat teljesítette a 4,8, illetve 11,2 kilométeres távot. A deponia futáson pedig több ezren álltak rajthoz. Az idei év egyik újdonsága volt, hogy az iskolák nem csak a helyszíni nevezéssel, hanem online módon is gyűjthették a pontokat, így a legtöbb netes voksot idén az István Király Általános Iskola gyűjtötte. Hogy zajlott az esemény, arról pedig a város weboldalán talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyek szintén rekordokat döntöttek meg, már a megjelenésükkor így kerülhettek be a legjobbak közé, a Bestek közé. Így például Szia slágere is, a Chandelier, ami 2014-ben jött ki, és utána pedig az összes tehetségkutatóban felcsendült. Ez a dal sokkal többször, mint ahogy arra számíthattunk volna, úgyhogy sokan megpróbálkoztak vele. Ha szeretné most énekelni, nyugodtan tegye meg, én inkább lehalkítom a mikrofonomat, és meghagyom ezt a feladatot Szijának a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben ezen a héten is véradásra hív minden önkéntest a Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátószolgálat, hiszen hosszú hétvége után vagyunk, ilyenkor még fokozottabban szükség van a donorok segítségére, hiszen egy-egy vérkészítmény maximum csak 5 napig tartható el, úgyhogy folyamatos utánpótlásra van szükség. Ennek érdekében ma délután 17 óráig még Dunajvárosban, az egyik Barkácsáruházban is várják az önkénteseket, illetve Székesfehérváron a területi vérellátóban a Seregélyesi út 3-as szám alatt minden hétköznap reggel 8-tól. Aztán csütörtökön az Abai Művelődési Ház is kinyitja kapuit 14 és 17:30 között, pénteken pedig a Székesfehérvári Kossuth Lajos általános iskolában is lehet vért adni. Szombaton pedig a bicskei uszoda ad majd otthont a véradási lehetőségnek, vért pedig az adhat, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát, viszont tudja, lakcímkártya, tajkártya és személyi mindenféleképpen legyen önnél, ez nagyon-nagyon fontos, na meg a Best FM is, hiszen életünk legjobb zenéit hallgatva sokkal könnyedebben és gyorsabban telik az idő.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Emlékszem.
2: Emlékszem rád, egy fesztiválról, vagy a fősteraszról.
1: Az órát pedig a szeptember kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szabadtéri kalandokkal vár a Pákozdi Pagony május 31-én gyermeknap alkalmából. Na nehogy ott leszek. Részletek pakozdipagony.vadex.hu.
4: Minőségi fűnyírótraktort keresel? Válaszd a Cup Kadett modelleket az Emaki-ban. Gyere el és nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
5: Megújult üzlettel vár a Vasfinker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Vasfinker Kft. Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvár Csurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Megnyílt az idei fehérvári szalon. Városszerte mozgásra hív a holnapi kihívás napja. Gyermeknapi rajzpályázatot hirdetett az Óra Múzeum. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Megnyílt az idei Fehérvár Szalon kortárs művészeti kiállítás. A tárlat augusztus 23-áig látogatható a Szent István Király Múzeum országzászló téri épületében. Idén mintegy 96 alkotás érkezett be, ami minden korábbinál több, ezért a zsűrinek nehéz dolga volt a művek értékelésekor. Olvasható a város weboldalán. A kiállítás bemutatkozási lehetőséget ad azoknak az alkotóknak, akik a városban élnek, dolgoznak, tanultak vagy kötődnek a helyi művészeti élethez. A program a fehérvári kortárs művészet sokszínűségét mutatja be. Az idei díjazottak között Horváth János képzőművész, Kis László fotográfus, valamint Lackó Zsuzsanna képzőművész is szerepel. Székesfehérvár idén is sportprogramokkal csatlakozik a kihívás napjához. Az eseményt szerdán tartják, célja pedig az egészséges életmód, valamint a rendszeres mozgás népszerűsítése. A hivatalos megnyitó éjfélkor lesz a Bregyók közi sportcentrumban. A nap áloműző bemelegítéssel, majd gyaloglással és futással indul. Éjszaka kosárlabda, grundfoci, napközben pedig városszerte folytatódnak a sportos programok, közölte a város weblapja. A kihívás napi sokadalomhoz bölcsödék, óvodák, iskolák, sportegyesületek és intézmények is csatlakoznak. Gyermeknapi rajzpályázatot hirdetett az Óra Múzeum. A gyermekek vasárnapig adhatják le alkotásaikat, amelyeken saját órájukat tervezhetik meg. A rajzokon és festményeken szabadon megjelenhetnek a színek, ötletek és fantáziavilágok, közölte a város oldala. A munkákat az alkotó nevével és elérhetőségével együtt Kovács András várja a Kossuth utcai üzletben. A legjobb pályamű készítője különleges jutalmat kap. Egész osztálya ingyenes tárlatvezetésen vehet részt a Kovács Jenő Óra Múzeumban. Az eredményhirdetést június 1-én tartják. Nyári programsorozattal indul a főszezon Velencén. A Hausmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont több rendezvénnyel készül a következő hetekben. Június 19-én a Vakáció Parti zárja az iskolai tanévet, tájékoztat a Velencei Híradó. A Bencehegyi Piknik 2.0 másnap várja az érdeklődőket. Sok napsütés várható csapadék nélkül. 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Vármegyénkben a légmozgás időnként megélénkülhet. Holnap tetőzik a meleg, 30 fok is lehet, estére azonban hideg front érkezik. A következő napokban továbbra is a napsütésé lesz a főszerep. Komolyabb lehűlés vagy tartós csapadék nem látszik. A front után is kellemes, nyári hangulatú időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A négy órási hírek után pörgünk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, amely pörgésben olyan előadók kísérnek el minket, mint Christina Milian, itt lesz tőle a Vanilla Cat, mi és a TNT-től is pörög majd az Ébren álmodtunk, az órát pedig, ahogy ígértem, a szeptember kezdi már is. Ez a Cry For You.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei Tó térségében is, amely térségben holnap a tinédzserek számára nyújt kikapcsolódási lehetőséget a Vörösmarty Mihály könyvtár, méghozzá az Oskola utcai könyvtár épület, ahol Susan Collins az Éhezők viadala című könyve alapján a túlélés, a határok és a disztópia műfajáról beszélgetnek majd az érdeklődők. Az ingyenes, jó hangulatú olvasókörre minden 13 és 16 év közötti tinit nagyon sok szeretettel várnak 15.30-tól, csütörtökön pedig 16.30-tól a Bekezdés Könyvklub következő állomásán a hétköznapi csodák, amelyek velünk történnek címmel várják az érdeklődőket a Budai úti tagkönyvtárban. Itt a nem mindennapi könyvek kerülnek majd a fókuszba, illetve a szereplők útkeresései is, amelyek során akár magunkra is ismerhetünk. Nálunk itt a Besten pedig a hét mindennapján 0-24-ben találhatja meg kedvenc zenéit, méghozzá a 90-es, 2000-es évek bestjeit, amiket megállás nélkül pörgetünk. Itt a 101.8 és 90.4-en. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Na meg a legjobb hírek, a kikapcsolódás és a különféle programok szerelmeseinek, hiszen ugye sajnos a Kortárs Művészeti Fesztivált idén elmosta az eső, és a szabadtéri programokat áttolták a szervezők a nyári időszakra, viszont jó hír, hogy nem is kell nyárig várni, hogy részt vegyünk például a Kamera Obscura fényképezés gép nélkül című workshopon, mert hogy május 29-én pénteken 14 órától ellátogathatunk erre a workshopra, 21 órától pedig ott lehetünk a Kapcsolódások című fényfestésen is, ahol pedig a Székesfehérvári Művészek Társasága alkotóinak művei kerülnek fókuszba, újra gondolt változatban. A Pelikán Galéria és környezete ad otthont ennek a programnak, amelyre sok szeretettel várják az érdeklődőket tehát pénteken. Életünk legjobb zenéi viszont 0-24-ben várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretnének elmerülni, mert hogy ezen időszak bestjeit pörgetjük önnek 0-24-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvár Csurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi részvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoly.org.hu.
2: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tiéd. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu/matricagyűjtés oldalon.
3: Szabadtéri kalandokkal vár a Pákozdi Pagony május 31-én gyermeknap alkalmából. Na náhogy ott leszek! Részletek pákozdipagony.vadex.hu.
4: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Székesfehérváron a Székely utca környékén gallyazás miatt, a Budai út környékén pedig feszültségpanasz miatt lesz áramszünet holnap délután. Hát azért néhányan örülnének neki, hogyha a párjuk ezt bejelenteni, nem? Hogy holnap bizony feszültség lesz? Úgy készülj el, na hát ez a kapcsolatokban nem feltétlenül működik, viszont az áramszolgáltatásnál igen, legalábbis ez derül ki az E.ON közleményéből. Holnap reggel 9 és 10.30 között, tehát a Budai út külső szakaszán és néhány környező utcában lesz áramszünet. A feszültséggel kapcsolatos problémák megszüntetése miatt, aztán szintén holnap 8 és 15.30 között pedig gallyazási munkálatok miatt kell szolgáltatás kiesésre számítani Maroshegy néhány utcájában. A biztonsági övezetbe nyúló fákat, bokrokat kell egy kicsit megregulázni. Így például a Medgyesi utcában, illetve a Székely utcában, de hogy pontosan mely területeken, azt a szolgáltató weboldalán is megtalálja. Nálunk itt a Besten viszont nincs ingadozás, csak és kizárólag életünk legjobb zenéi pörögnek, No 24-ben megállás nélkül, amik közül Robbie Williams nevesen hiányozhat, úgyhogy pörög már is a Millennium.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy tartanunk kell egy icipici szünetet. Hírezünk, időjárás azunk, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a nem érdekel.
2: Nem érdekel, akkor sem, hogyha fáj a csend, akkor sem, hogyha fáj itt bent.
1: Az órát pedig Jakarta kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Szamóca árusítás a Borbás kertben, a 63-as főút 88-as kilométerénél, minden nap 9-től 18 óráig. Részletek a Borbás kert Facebook oldalán.
4: Minőségi fűnyíró traktort keresel? Válaszd a Stiga modelleket az Emaki-ban. Gyere el, nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
0: Megújult üzlettel vár a Vasfémker Székesfehérváron a Balatoni út 56-60-as szám alatt. Június 12-én és 13-án termékbemutatókkal, büfékocsival, valamint a vásárlási összegtől függően ajándékokkal és értékes nyereményekkel várjuk vásárlóinkat. Nézd be hozzánk! Vasfémker Kft.
5: Szabadtéri kalandokkal vár a Pákozdi Pagony május 31-én gyermeknap alkalmából. Na náhogy ott leszek! Részletek pakozdipagony.vadex.hu.
6: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Praktiker és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Székesfehérváron az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Biztonságosak az itthon kapható bábőti italok. Polgármester elismerésben részesült Róka Gyula. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Gártonyban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Megnyugodhatnak a szülők, biztonságosak ugyanis az itthon kapható, fiatalok körében oly népszerű bubble tea üdítőitalok a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság legújabb vizsgálata szerint. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka fogyasztása sem jelent egészségügyi kockázatot.
8: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápiókagyöngy alapját adó morjóka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehézfém szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
7: Polgármesteri elismerést kapott Róka Gyula nyugdíjbavonulása alkalmából. Cserpalkovics András polgármester a Városházán köszöntötte a székesfehérvári civil élet egyik aktív szereplőjét, aki szociális munkásként az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központban fejezte be pályafutását. Nevéhez számos városi kezdeményezés kötődik, köztük a fehérvári nevezetességeket bemutató gyermekrajzos naptár, az örökbefogadható fenyőfa, a katonavárosi múltat feldolgozó könyvek, valamint mint a főutcai vitrintárlat, adta hírül a Város oldala. Pályáját 1979-ben lakatosként kezdte az Arévnél, közösségépítő munkája pedig az Építők Művelődési Háza Pince klubjában indult. Később az Esélyek házában, majd 2012-től az Albabástyában dolgozott. Civil tevékenységért korábban európai polgári díjjal, valamint aranyember díjjal is elismerték. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak Gárdonyban. A lakosok június 10-én délután kérhetnek segítséget a polgármesteri hivatalban, ahol még vannak szabad helyek. Mihály Mónika ügyvéd családi öröklési ingatlan munkaügyi és civil szervezetekkel kapcsolatos kérdésekben ad szóbeli tanácsadást, írja Gárdonyváros közösségi oldala. Jelentkezni e-mailben lehet. Sok napsütés várható csapadék nélkül. 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Vármegyénkben a légmozgás időnként megélénkülhet. Holnap tetőzik a meleg, 30 fok is lehet, estére azonban hideg front érkezik. A következő napokban továbbra is a napsütésé lesz a főszerep. Komolyabb lehűlés vagy tartós csapadék nem látszik. A front után is kellemes, nyári hangulatú időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. We'll be right back.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az ötórási hírek után pörgünk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, amely pörgésben olyan fantasztikus dalok kísérnek el minket a folytatásban, mint a Darabokra törted a szívem, a Hogyan tudnék élni nélküled című film egyik betétdala. Az órát pedig, ahogy ígértem, a Jakarta kezdi már is, ez az American Dream, itt a Besten.
9: 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Idén sem maradhat el az elektromos járművek napja és a belvárosi piknik Székesfehérváron. Ezen a héten szombaton, május 30-án elfoglalják a belvárost ezek a járművek 10 és 18 óra között. A Rákóczi utca Várkörút lesz az a terület, ahol megnézhetjük az elektromos kétkerekűeket, az elektromos autókat, a mikrologisztikai járműveket, az autós versenyszimulátorokat és még tesztvezetésen is részt vehetünk. Miközben a gyerekeket bábszínház, ökojátszótér, rendőrautó simogató és kresszjátékok tömkelege várja. A programon a részvétel díjtalan, sok szeretettel várják a családokat és az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek bestjei között szeretnének elmerülni. Ezen időszak legjobbjait szeretnék hallgatni, mert hogy nálunk 0-24-ben pörögnek azok a dalok, amikre a 90-es, 2000-es években is nagyokat bulisztunk, és amik bizony még 2026-ban is megállják a helyüket, így például a Maxi Priest lágere.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Holnap lesz május 27-e a kihívás napja, amire azt gondolhatja, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy kipihenje magát, és akkor holnap fel kell majd időben és mozog egy kicsit, de a szervezők egy icipicit másra gondoltak ezzel kapcsolatban, mert hogy már évféltől lehet mozogni és a sporttal foglalkozni. Kanadából indult ez a mozgalom még 1982-ben, 91 óta pedig hazánkban is rengeteg kihívást szerveznek a legsportosabb címek elnyeréséért. Idén a Bregyóban holnap 0 órakor indul a program egy hivatalos megnyitóval és állomizó gimnasztikai gyakorlatokkal, aztán 24 órán keresztül belevethetjük magunkat a sportolás rejtelmeibe. Gyalogolhatunk, futhatunk, kosarazhatunk, grundfocizhatunk, célba rúghatunk, de még dobálózhatunk is. Az idei sportprogramba becsatlakoznak a helyi bölcsik, óvik, általános és középiskolák, valamint a lakótelepi és városi sportegyesületek, például a Fejér-Vár megyei Szentgyörgy Egyetemi Oktatókórház is szerepet vállal az egész napos programban, amelynek részleteit a város weboldalán is megtalálja. Nálunk itt a Besten pedig azokat a zenéket találja, amelyek tökéletesen passzolnak a mozgáshoz. Mindig azt szoktam mondani, hogy átlendítenek a holdpontokon, de ez igaz is, mert hiszem azt, hogy életünk legjobb zenéit hallgatva sokkal könnyebb még néhány lépést megtenni, néhány kilométert bele tekerni vagy belefutni az adott napi kihívásunkba. Na meg a melót is könnyebb kihúzni, hogyha 90-es, 2000-es évek bestjei szólnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osa.hu per matrica gyűjtés oldalon.
3: Újra vár a 22. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok. Június 5-e és 7-e között ott a helyed Fehérvár Csurgón, a Károlyi Kastély parkjában. Háromnapos kiállítás, vásár nemzetközi résztvevőkkel, szakmai programokkal és minden nap hangulatos koncertekkel. Részletek karoi.org.hu.
4: Szabadtéri kalandokkal vár a Pákozdi Pagony május 31-én gyermeknap alkalmából. Na náhogy ott leszek! Részletek pákozdipagony.vadex.hu.
5: Rollervilág. Elektromos rollerek a legnagyobb készletről. Márka független elektromos roller, robogó, e-bike szerviz. Indítsd velünk a tavaszt! Rollervilág.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

Ez a 101.8 és 90.4 Best FM. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 3555 525.

98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Segi slágere után nekem már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Vibe-ba és indul vele a kedves Tinai Shift. Így most a Bagosi Brothers Company valahol itt című dalával már a búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök. Remélem, hogy együtt töltjük majd a szerdai Best délutánt is, az elmúlt mintegy 180 percben nagy, de itt hallott a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: hírek a Best FM-en.
1: Jönnek a magyar számlaszámok a Revoluttól. Kiderült, hogy melyik a világ legjobb országa. Holnap délután záporokkal és viharos széllökéssel jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simori Renátától hallják. Megkezdte a Revolut a magyar számlaszámok kiosztását. Nagyjából 2.300.000 magyar ügyfele van a pénzügyi vállalatnak, ők folyamatosan kapják meg a litván számlaszámuk helyett a magyart. Erről pedig e-mailben értesítik majd őket. A Revolut tavaly ősszel kapta meg az engedélyeket arra, hogy magyarországi fióktelepet nyisson, ez pedig azzal jár, hogy az ügyfeleiknek magyar számlaszámot adnak, és elérhetővé teszik számukra, hogy ide érkezzen a fizetésük, és az átutalás is olcsóbbá és egyszerűbbé válik majd. Emelkednek a parkolási díjak Budapesten, ráadásul megszűnnek a parkolóautomaták. Július 1-től a legdrágább belvárosi álljelzésű zónában 600-ról 800 forintra nő az óradíj, a B zónában 450-ről 600-ra, a C zónában pedig 400 forintba kerül majd egy óra parkolás. Közben eltűnnek az utcákról a parkolóautomaták, azért döntött így a fővárosi közgyűlés, mert túl drága a készülékek működtetése és fenntartása, ráadásul az autósok 90%-a a mobilján intézi a parkolást. A lovasterápia is bekerült az OTP Bank adományozási programjába, vagyis ha május végéig elküldjük a felajánlásunkat, akkor a módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket és fiatalokat. Ezt mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás vagy hallássérültekkel, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal az adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
1: Svájc lett idén a világ legjobb országa, legalábbis egy amerikai médiavállalat legfrissebb rangsora szerint. A listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a kulturális élet, vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze. Ez szerint pedig Svájc végzett az élen. Ezt követi Dánia, Svédország és Németország. Az első 10-be bekerült még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogy stílusosan rákösek a mai első darra, ami ugye a Love is Back, Funky is Back. Hiszen kedv van, úgyhogy mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék pörögnek mixben. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-on, 7-től DJ Hangyával a lemezjátékban.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: 4 Grammy, 2 hölgynek, akik közül az egyiket Erikának, a másikat Trinának hívják, testvérekről van szó. Szóval tök logikus, hogy a Mary Mary.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És mielőtt még Prince nagyon belemelegedne a Get Off-ba, gyorsan elmondom, hogy mixcard.com/DJ White Boy. Korábbi mixeim itt lehetőek föl. Nem az összes, de azért 150 már ott van. Dance, funky, hip-hop, R&B, pop, chillance, deep house, szóval minden természetesen tracklistával együtt.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Az előbb hallott Sarah Connorról így kiejtés meg akcentus alapján nem mondjuk meg, hogy egyébként egy tőzsgyökeres német hölgyről van szó, és a most érkező Lubegáról sem fogjuk tudni megmondani, mondjuk leginkább azért, mert egy hangot nem fog énekelni a következőben, csak fújja a trombitát, és addig, amíg ő fújja, mi helyet cserélünk hangjával. Még egy órán keresztül funky lesz a menő itt a Best FM-en, szóval pár perc, és héttől hangja innen folytatja. Még egy órán keresztül a legkitűnőbb funky zenék szólnak mixben. Nem sokára jövök vissza, senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ezen a héten is gyérítik a szúnyogokat, szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról, holnap délelőtt még kánikula lesz, délután érkezik a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, ezt közölte a katasztrófavédelem, vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zalavár megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik majd a szúnyogokat. A légitársaságokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, azt, hogy betartják-e az utasokra vonatkozó jogszabályokat, vagyis kártalanítják őket a késések után, megfelelően tájékoztatják őket a jegyekről, és hogy működtetnek-e telefonos ügyfélszolgálatot. Tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki a szabálytalanságok miatt, és több mint 15 millió forinttal kellett kártalanítaniuk az utasokat. A legtöbbször a késések és a járattörlések miatt kellett kártérítést fizetniük. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, hogyha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli elektromos rollerrel okozott balesetet. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Janai Attila rádiónak azt mondta, hogy ilyen esetekben a Mobis ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behagyja a károkozón.
2: Érthető, hogy ez egy trendi dolog. Érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a rollervásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkentést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Ez szerintük azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára, közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az űrben tartózkodó asztronauták számára. Egy hideg front hoz holnap záporokat és viharos széllökéseket. Délelőtt még sok napsütés és 29-34 fok várható, de délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből a Dunántúlon és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, ahol pedig esik, ott a szél is viharossá fokozódik majd. Estére szűnik meg a csapadék. Csütörtökön és pénteken már újra napos, száraz időben bízhatunk, viszont picit hűvösebb lesz, csütörtökön 22-27, pénteken 22-28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na tényleg? Na és azt felejtettem el megkérdezni, hogy a Janet Jackson nem hiányzott a filmből? Mert hogy ugye, tudom, nem volt benne a Jackson filmben.
4: A latóját talán egyszer-kétszer mutatták a filmben, de nem. Nem tudom. Persze, úgyha belegondolunk, akkor ugye csak a család része, ugye...
3: De gyermek... csak a Jackson 5-ra azért, vagy arra azért koncentráltak, persze.
4: Arra inkább, igen. Igen.
3: Hát ott az volt, hogy valami olyasmi volt, hogy így elküldték a Janetnek a forgatókönyvet, és akkor mondta, hogy hát ő így ebben a formában nem szeretne benne lenni a film. Azt mondták, hogy jó, kihúzták, akkor nem vagy.
4: És akkor nem, igen.
3: Ugye,
4: igen.
3: Musical, ugye? Igen, nem igen. Lehetne kihúzni a halálistára, de hogy...
4: Igen.
3: Jó van. Na, hangja a lemezjátszók mögött, Funky, még egy órán keresztül, hiszen kedv van.
4: Úgy funky Family.
3: Funky Family, jaj, de úgy maradtunk rajta a kedden, múlt hét óta. Szóval igen, Funky Family, még egy órán keresztül.
0: A legjobb zenék még

0: utalás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Továbbra is fenntartom a véleményet, mert akkor lesz majd ez az AI egy kifinomult dolog, meg egy okos, amikor egyrészt a Piano Negro elején meg tudja mondani, hogy a csávó mit énekel, meg hogy itt mit énekelnek majd a Don't Look Any Further-ben.
2: Ja, nem tudom, pedig ezt a, nem is tudom, a remake-et, vagy hogy mondjam ezt, szerint személyem készítettem.
1: Nem mondom! Neked ezzel foglalkozni kéne, egész ügyes vagy.
2: Igen, azt mondják már, de... hogy 30 éve.
1: Igen. Igen, 30 éve vagyok színész, 20-at simán lehet akadni. És jó, és ez miért? Mert általában mindig mondod, hogy akkor csinálsz ilyen saját verziót, amikor valamiért szeretnél, és nem találsz olyat, és akkor inkább megcsinálod.
2: Igen, vagy nem tetszik. Vagy...
1: Itt mi volt a...
2: Hát figyelj, egyébként, ha már itt tartunk, nagyon sok ilyen feldolgozás, vagy akár AI-jal készített feldolgozással is az a baj, hogy nem DJ szempontból közelítik meg. És ugye, mivel mi, abból, mi a szórakozás és a táncparkett szempontjából közelítjük meg, ezért mi ismerjük azokat az elemeket, illetve dalszerkezetet, amitől jobban működik, vagy jobban, hogy mondjam, magával ragadja a hallgatót, vagy a szórakozni vágyot. És ugye én ezt szép magyarra fogalmazva implementálom a...
1: Jelentsen ez a szó bármit is, ugye?
2: Is számomra. De hogy, na mindegy, szóval, hogy én úgy alakítom át, és úgy, vagy ha nincs rajta a vokál, vagy nem úgy, vagy nem az, akkor én úgy...
1: És hát DJ szempontból egy először fontos dolog, azt nem tudom, tudta, de hogy nem konferálunk vokára. Úgyhogy ezt már az előző percekben egy picit így túlfutottuk, úgyhogy akkor
2: menjünk vissza.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Adáson kívül itt beszélgettünk egy filmről, amit hát most gondolok bele, hogy hát hogy már erős 42 éves film?
2: Hát valahogy 80, úgy. De egyébként javaslom azoknak, akik szeretik ezt a stílust, illetve a 80-as évek zenét, meg azt a környezet, azt a milliót, azt az érát, főleg zeneileg, meg tánc szempontjából a Breaking című film.
1: A következő
2: zene annak a
1: az beténa. Nem akarok hülyeséget mondani, talán, mint hogyha ez még előbb is lett volna, mint a Flashdance.
2: Na ez jó kérdés.
1: Ez egy jó kérdés, de minden esetre, tehát azoknak, akik azt hiszik, hogy a Step Up című sorozattal indult el a táncos moziknak a világa, nem. Pontosan, illetve még egy nagyon fontos, aki szeretné a biciklis nadrágban táncoló Jean-Claude Van Damme-ot látni, szintén a Breaking című film első részének első jelenetében megteheti. Hát akkor még nem a spárgáiról volt híres, hanem hogy hát ott részálja magát a tengerparton.
2: Igen, igen. Szóval azt mondom, hogy férfi-női szemmel egy kellemes film.
1: Egyébként tényleg, én nagyon szeretem a második részt is.
2: Jó, meg zene van benne.
1: Arról nem is beszél, Kraftwerkre is ment az elektrikus.
2: Persze.
1: Tour de France. Na, Ain't Nobody, Rufus and Chaka Khan, meg hagyja a levezet, csak magad, hogy 8-ig itt a Best FM.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Na Hangya, úgy érzed, hogy még maradt benne valami így zeneileg, még mielőtt lecsapnád ezt a nagyon magas labdát egyéb más témára.
2: Milyen magas labdát?
1: Hogy ez maradt bennem, meg az maradt bennem zeneileg.
2: Jó, zeneileg, értem. Hát persze.
1: Jó, akkor pénteken gyere már vissza, légy egy kedves. Jó,
2: egyekukac vissza.
1: Gyere akkor. Jó, akkor pénteken funkizunk még egyszer, még kétszer egy órát, igen. Még egyszer két órát.
2: Mi van?
1: Ugyanannyi, mindegy, tök mindegy. 60 szó, vagy kétszer 60. 60 meg még egyszer 60. Na, szóval pénteken a Night Shift Extra-ban akkor folytatjuk a funkit. Ezt megköszönjük szépen.
2: Este héttől. Sziasztok.
1: Így. Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 5 vizsgálóbizottságot állít fel az új parlament. Vonattal ütközött egy minibusz Belgiumban, holnap délelőtt még napos, délután már esős, szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk, ezzel kezdte a napi rendelőti felszólalását a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, hogy csökkentik a miniszteri és képviselői fizetéseket, emellett felülvizsgálják a diplomata útleveleket, és a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák majd. A kormányfő hozzátette azt is, hogy 5 vizsgálóbizottságot állítanának fel, amelyek a végrehajtási, valamint a magyar nemzeti bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnak. Továbbá a kegyelmi botrány felelőseit is keresik majd. A társasági adóbevallásokat várja a NAV. A számviteli beszámolót vasárnapig kelletét behelyezni, az adót pedig július 1-ig kell befizetniük a vállalkozásoknak, ezt közölte az adóhatóság. Mintegy 400 ezer cég érintett. A NAV most levélben emlékezteti azokat arról, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották azt, hogyha idén is elfeledkeznek róla, akkor 1 millió forintos mulasztási bírságot kaphatnak, és még az adószámukat is elveszíthetik. Zajlik az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online válaszolhatnak a kérdésekre az érintettek, ezután összeírók kérdezik őket, ezt mondta rádiónknak Tóth Péter, természeterőforrás statisztikai főosztályvezető.
2: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük.
1: Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. A minibuszon összesen 9 utaztak, közülük 2 gyerek és 2 felnőtt vesztette életét. A busz többi utasát kórházban ápolják, az állapotuk stabil, a vonaton utazók közül pedig nem sérült meg senki. A belga vasúthálózat üzemeltető vállalat közlése szerint az iskolabusz úgy hajtott a sínekre, hogy a sorompók le voltak engedve. Bár a mozdonyvezető vészfékezett, az ütközést nem tudta elkerülni. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy férfi, egy nő, egy dal van. Ez minimum 3-szor fog megtörténni az előttünk álló 60 percben, mert hogy Madonna, Justin Timberlake-kel és a 4 Minutes-el érkezik majd, Geszti Péter hozza Wolf Katit és az Így is jó vagy című közös dalukat, Blake Shelton pedig Gwen Stefani-val és a Nobody But You-val indítja ezt az órát itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék szerintem, aki még életében nem volt darts versenye, majd nem látott sohasem darts versenyt, az is nagyon jól tudja, hogy ezt a most érkező dalt pörgetik a legtöbbször a PDC rendezvényeken. Azt valószínűleg már kevesebben tudják, hogy eredetileg ez a dal egy 1969-es olasz film betétdala. Ennio Morricone.

0: Minden nap.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Fem a legjobb zenék. A most érkező producer csapat nem pazarolta az időt arra, hogy mindenféle hangzatos művészneveket találjon ki maguknak. Lee Monteverde, Matt Camden és Chris Nuttall egész egyszerűen a keresztnevei kezdőbetűjét rakta össze. Így született meg az LMC nevezetű csapat, és hát összerakták még a YouTube Video Without You at Whitney Houston How Will I Know című dalával. Így született meg a most érkező Take Me.

Best FM a legjobb zenék első nagylemezők latin-amerikai bemutató turnéja alatt kaptak rá a latinos hangulatra. A lányok és már akkor eldöntötték, hogy a második nagylemezükre egy latinos dalt is szeretnének majd mindenféleképpen rögzíteni. Ez lett belőle. Jön a Spice Up Your Life, a Spice Girls második albumára, a Spice World-ra. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: But you're just a boy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Jönnek a magyar számlaszámok a Revoluttól, eltűnnek a parkoló automaták Budapestről, holnap délután záporokkal és viharos széllel érkezik a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Megkezdte a Revolut a magyar számlaszámok kiosztását. Nagyjából 2 millió 300 ezer magyar ügyfele van a pénzügyi vállalatnak, ők folyamatosan kapják meg a litván számlaszámuk helyett a magyart. Erről pedig e-mailben értesítik majd őket. A Revolut tavaly ősszel kapta meg az engedélyeket arra, hogy magyarországi fióktelepet nyisson, ez pedig azzal jár, hogy az ügyfeleiknek magyar számlaszámot adnak, és elérhetővé teszik számukra, hogy ide érkezzen a fizetésük, és az átutalás is olcsóbbá és egyszerűbbé válik majd. Emelkednek a parkolási díjak Budapesten, ráadásul megszűnnek a parkolóautomaták. Július 1-től a legdrágább belvárosi álljelzésű zónában 600-ról 800 forintra nő az óradíj, a B zónában 450-ről 600-ra, a C zónában pedig 400 forintba kerül majd egy óra parkolás. Közben eltűnnek az utcákról a parkolóautomaták, azért döntött így a fővárosi közgyűlés, mert túl drága a készülékek működtetése és fenntartása, ráadásul az autósok 90%-a a mobilján intézi a parkolást. A lovasterápia is bekerült az OTP Bank adományozási programjába, vagyis ha május végéig elküldjük a felajánlásunkat, akkor a módszerrel több területen is tudják segíteni a gyerekeket és fiatalokat. Ezt mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás vagy hallássérültekkel, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal az adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
2: Svájc lett idén a világ legjobb országa, legalábbis egy amerikai médiavállalat legfrissebb rangsora szerint. A listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a kulturális élet, vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze. Ez szerint pedig Svájc végzett az élen. Ezt követi Dánia, Svédország és Németország. Az első 10-be bekerült még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Egy hideg front hoz holnap záporokat és viharos széllökéseket. Délelőtt még sok napsütés és 29-34 fok várható, de délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből a Dunántúlon és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, ahol pedig esik, ott a szél is viharossá fokozódik majd. Estére szűnik meg a csapadék. Csütörtökön és pénteken már újra napos, száraz időben bízhatunk, viszont picit hűvösebb lesz, csütörtökön 22-27, pénteken 22-28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Desiree, George Michael, Robin Wells és a Black Machine inkább a funky arcoknak fog majd tetszeni a következő órában. A dance rajongóknak pedig Roger Sanchez-el, Junior Jack-el, Fatboy Slim-mel és Basement Jack-szel tudunk majd szolgálni. Na meg persze ATB-vel, mert hogy a Let You Go érkezik már is az óra legelején itt a Best-en.
4: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti, ami

Best FM a legjobb zenék. Legjobban mindenki a második felvonásra, a 2002-es Big Beach Boutique 2-re emlékszik, amikor 4 millió ember jelent meg a Brightoni tengerparton. De egy évvel korábban, 2001-ben indult a Big Beach Boutique világhódító útjára, úgyhogy idén ünnepli ez a rendezvény a 25. évfordulóját, és ezt a szép kerek évfordulót Fat Boys Slim természetesen méltó módon tervezte megünnepelni, de hát 3 nap nem volt elég, úgyhogy kénytelen volt egy 4. napot is hozzácsapni a rendezvényhez. Szóval idén, július közepén, csütörtöktől vasárnapig lehet majd a Brightoni tengerparton együtt bulizni Fat Boys Slimmel. Könnyen elképzelhető, hogy így együtt a 4 nap alatt megint meg lesz a 4 millió ember. Fat Boys Slim!

Best of a legjobb zenék. Ha már jön a Bajnokok Ligája döntője szombaton, hát akkor sportnyelven szóval ráfordultunk a célegyenesre, már ami a lezárásokat és a közlekedési dugókat illeti. Szépen lassan napról napra egyre több helyen nem lehet majd közlekedni a BL döntő miatt, de vannak olyan területei Budapestnek, ahol már most lezárások vannak. Olofpál mesétány, a Hősök tere és a Verón-Angyalai utca között, a Hősök terénél az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között, illetve az Állatkerti körúton a Gundel Károly út felől a Hősök tereire.

szerepelt az Állatos Énekes című vetélkedőben. Egyszer az angol verzióban, ott Chico Hallnak volt öltözve, egyszer pedig a spanyol változatban, fene tudja, lehet, hogy van valamiféle vonzódása a tengerekhez és az óceánokhoz, ott ugyanis ő volt a Medúza, és 5 adáson keresztül nem tudták leleplezni, és ebben az 5 adásban olyan dalokat énekelt, mint például a TLC-től a Waterfalls, vagy a most érkező You Gotta Be.

Best FM a legjobb zenék, ha bár még a Vemmel együtt készített 84-es Freedom semmiben nem hasonlít ehhez a szólóban készült Freedomhoz, azért George Michael jobbnak látta oda bigyeszteni a 90-est a dalcím vége mögé. Biztos, ami biztos. Szóval George Michael és a Freedom 90 jön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A légitársaságokat vizsgálja a fogyasztóvédelmi hatóság, az elektromos rollerekre is érdemes kötelező biztosítást kötni, holnap délután jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, ezt közölte a katasztrófa védelem, vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zalavár megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik majd a szúnyogokat. A légitársaságokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, azt, hogy betartják-e az utasokra vonatkozó jogszabályokat, vagyis kártalanítják őket a késések után, megfelelően tájékoztatják őket a jegyekről, és hogy működtetnek-e telefonos ügyfélszolgálatot. Tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki a szabálytalanságok miatt, és több mint 15 millió forinttal kellett kártalanítaniuk az utasokat. A legtöbbször a késések és a járattörlések miatt kellett kártérítést fizetniük. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, hogyha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli elektromos rollerrel okozott balesetet. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Janai Attila rádiónak azt mondta, hogy ilyen esetekben a Mobisz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behagyja a károkozón.
2: Érthető, hogy ez egy trendi dolog. Érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a rollervásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
1: Szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkentést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Ez szerintük azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára, közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az űrben tartózkodó asztronauták számára. Záporokkal érkezik egy kis lehűlés holnap délután, délelőtt viszont még marad a kánikula. Sok napsütés várható, és 27-34 fokig melegszik majd a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, csütörtökön már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van a Vörös Hajúak világnapja, ezt minden évben május 26-án ünneplik. Egyébként az emberiségnek kevesebb, mint 2%-ának van csak természetes vörös haj, és ebben a kevesebb, mint 2%-ba tartozik Mick Hucknell, a Simply Red énekese. Na, hogy ők is érkeznek majd a következő órában itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: One opportunity to seize everything you ever wanted. One moment that you capture it.

0: szépség.
1: Best FM a legjobb zenék. Ahhoz képest, hogy mostanában előadók már 30-35 évesen fáradtságra és kiégésre hivatkozva befejezik a karrierjüket. 1995-ben Meredith Brooks 37 évesen ért fel karrierje csúcsára, köszönhetően ennek a kislemeznek. Jön a Bécs.

Best FM a legjobb zenék. Mindenki döntse el maga, hogy a holnapi nap az jobb lesz-e, mint a mai, vagy sem. Mert például melegebb lesz, 32 fok is lehet a nappali maximum, viszont picikét felhős lesz az ég, aminek köszönhetően viszont nem lesz magas az UVB-sugárzás. Cserébe viszont lesz szél, meg picike hideg front. Úgyhogy ezt tessék összeadni. A következő 4 perc viszont biztos, hogy jó lesz. Jön a Simple Red és a Stars.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Ponyvaregény című filmben megismert Miserlo című dalt nem azért játszották a 2004-es Athéni Olimpia számos helyszínén, mert annyira tetszett volna nekik a filmen, hanem mert eredetileg ez a dal egy görög népdal. És aztán abból lett egy surf rock dal, abból meg egy hip-hop dal. Köszönhetően a Black Eyed Peasnek. Jön a Pump It!
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, négy producer, illetve egy énekes hölgy, és egyiküket sem hívják Alice-nek, úgyhogy így nehéz őket rajta kapni azon, hogyha esetleg tagcsere történik. Történt is. 2002-es utolsó koncertjük után több mint 10 évvel újraélesztették az Alice DJ formációt, de akkor már nem a mindenki által ismert énekhang Judit Anna Pronk, hanem egy Ilona nevű holland énekesnő vett. Tehát az ő helyét, aztán megint egy kis szünet, és 2021-től kezdve az eredeti felállással megint Judit Pronk a mikrofon mögött, még egy jó 3 évet turnézott Európa szerte az Alice DJ. Érkezik a Better Off Alone itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Vesztapem a legjobb zenék, nem csak Európa, de a világ öt legfontosabb sporteseménye között van a BL döntő, amelynek ugye Magyarország egészen pontosan a Puskás Ferenc stadion ad majd otthon most szombaton, és hát az UEFA azért nyilván nem fukarkodik a körítéssel, a fanzonban például majd Szigala lép fel, a megnyitó ünnepségen pedig majd a Killers fog zenélni. Ők jönnek most itt a Besten.

Ma a legjobb zenék 120 percen keresztül mixben, megállás nélkül, pop és rádiós lágerek. Holnap a Nightshift telején 6 és 8 óra között DJ Effendivel majd az oldalamon. Ezzel indítjuk a holnap estét, a mai estét meg The Pussycat Dollzal zárjuk. Ennyi volt már a Nightshift. Jön a Buttons, én meg megyek. Jó éjszakát!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy, cause there's no stress.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is,